0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: híred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nebich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hűség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. Tűz ütött ki a Fél utcában Sárosdon, délelőtt pedig Székesfehérváron a Nagyváradi utcában dolgoztak a tűzoltók. A katasztrófavédelem közölte, tűz keletkezett egy felújítás alatt lévő épületben. A lángok a tetőszerkezet mintegy 60 négyzetméterét érintették. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A helyszínre mentő is érkezett. A helyszínről 4 nőt enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak, írta a FEOL az országos mentőszolgálatra hivatkozva. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat. Az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége. Ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a FEOL portálon. Pusztaszabolcson két autó ütközött össze a Velencei úton még szerdán. Mint kiderült, a balesetben egy 50 év körüli és egy 40 év körüli férfi könnyebben megsérült, míg egy 30 év körüli férfi további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba a mentők. A súlyosabb eset Fülén történt szerda délután. A katasztrófavédelem közlése szerint egy személygépkocsi a hídkorlátot kiszakítva a Kábosztatér kiszáradt medrébb zuhant. Az autóban egyedül utazó sofőrt egy szabadnapos polgárdi önkormányzati tűzoltó emelte ki a tetejére borult járműből. A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak a kórházba. A nyári hőség és a tartós csapadékhiány miatt jelentősen megnőtt a mezőgazdasági tüzek kialakulásának veszélye, ezért a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra figyelmezteti a gazdálkodókat az aratási munkák idején. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet itt Fejér Vármegyében is, hogy a kombájnokon és más munkagépeken lerakódó növényi maradványok, valamint az olajos szennyeződések a nagy melegben könnyen meggyulladhatnak. Egy kisebb géptűz is pillanatok alatt tovább terjedhet a gabonatáblára, a tarlóra vagy a már betakarított terményre. A tűzesetek megelőzése érdekében csak megfelelő műszaki állapotú, tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkező gépekkel szabad dolgozni. Az országos isztifőorvos döntése alapján a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbítják, majd június 27-től szombat 0 órától június 30-án kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén, így Dunaújvárosban is. A Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közös tájékoztatása szerint a következő napokban tartósan extrém meleg várható, amely jelentősen megterheli a szervezetet. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagy melegben parkoló autók rövid idő alatt is életveszélyesen felforrósodhatnak, ezért gyermeket vagy háziállatot egyetlen percre sem szabad a járműben hagyni, Ha valaki ilyen esettel találkozik, azonnal értesítse a 112-t. Egy fontos várostörténeti és örökségvédelmi munka érkezett a mérföldkőhöz. A megújult Szentháromság szobor ismét elfoglalhatja méltó helyét Dunaújvárosban. Az eseményre várják a lakosságot, az időpont 2026. június 27-e szombat, 11 óra. Aki a hétvégén a Nádasdy-Ladányi-Nádasdy kastély meglátogatását tervezi, annak érdemes előre tájékozódnia a nyitvatartásról. A kastély tájékoztatása szerint ugyanis június 27-én szombaton a megszokottnál korábban zárja kapuit egy különleges rendezvény miatt, ezért a látogatóknak célszerű ennek megfelelően megtervezniük a programot. Olvasható a Nádasdy-Ladányi-Nádasdy kastély hivatalos közösségi oldalán. Különleges program miatt módosul a nyitvatartás. A közzétett információ alapján a Nádasdy kastély június 27-én 16 órától nem fogad látogatókat, mivel az épületben kastély krimi rendezvényt tartanak. Bővebben ír erről a FEOL. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor bár most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Csökkent az étkezési búza termelőjára. A tavalyi év azonos időszakához képest Fejér vármegyében is 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kicsi alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak, a legnagyobb drágulás az ipari napraforgómag esetében figyelhető meg. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak, innen Fejér vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt! Június 26-án pénteken János Pál napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, és hát kitartást a hét egyrészt utolsó munkanapjához, másrészt az újabb kánikulai naphoz. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Nem sokára a Love Message, előtte a Compact Disco, most pedig Christina Aguilera jön, és az én No Other Man, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 26-án a kábítószer ellenes világnapon, illetve ma van a kínzás áldozatainak világnapja is, és még munkanap, péntek 26-a. Ma is nagyon-nagyon meleg lesz, vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van valahol, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Work, Kelly Roland érkezik.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM a legjobb zenék, ma újból rákapcsol, sőt, még jobban, mint eddig a forróság. 33-38 fokos kánikula lesz, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Martin Solveig és a Rockin' Music folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Még jobban rákapcsol a forróság, a perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Répfülöpön idéglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll, ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint nyáron további csökkenés várható. Több erős földrengés is történt világszerte, Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről lehet tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak, Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-os erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa, többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében pedig egy 3,6-tizedes rengést észleltek. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami négy paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koi László közölte. A termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb eset az enyhébb hőmérséklethez szokott. Kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra

0: összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovas Sport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat az új időpont kijelölésében, igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége, ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. A hőségdiasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is, kedd éjfélig itt Fejér Vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gumolyfelhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Itt a hét utolsó munkanapja, június 26 péntek. Ma még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés csak itt-ott kevés helyen zavarja. Kisebb gumoly felhőzet, esni pedig sehol sem fog. Holnap 35-40, vasárnap akár 36-41 fok közé is forrósodhat a levegő. Jó hűsölést, igazi hullámok helyett sajnos be kell érnünk a szeretet és a hanghullámokkal. Jön a Waves of Love a Two Black-től a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírekkel megyünk tovább rögtön 7 óra, a következő órában pedig egy olyan eszközről szól majd a Unique dala, amelyet így reggel ébredés után szinte mindenki használ, bár nem szó szerint, hiszen nem nyúlunk hozzá, nem is vesszük kézbe, kivétel ez alól persze a sminktükör, szóval tükör! Persze mások vagyunk reggel, van, aki gyakran elkésik, mindig rohanásban van, és vannak, akik mindig pontosak. Always on time, Zsárul és Ashanti közöse is szól majd. Jó reggelt, ha dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155. Mindjárt szólnak újból a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. Tűz ütött ki a Fél utcában, Sárosdon, délelőtt pedig Székesfehérváron, a Nagyváradi utcában dolgoztak a tűzoltók. A katasztrófa védelem közölte, tűz keletkezett egy felújítás alatt lévő épületben. A lángok a tetőszerkezet mintegy 60 négyzetméterét érintették. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A helyszínre mentő is érkezett. A helyszínről négy nőt enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak, írta a FEOL, az országos mentőszolgálatra hivatkozva. A szervezők és a Fejérvár megyei Lovassport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat, az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gumolyfelhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok. Június 26, péntek, János Pál napja. Akiket egy üzenettel ma is meg lehet letni. Nálunk 0620 55 55 155. Nem sokára az Astrian a Cantaloupe-pal. Ebben az órában a Backstreet Boys, de csak is DJ Antoine-ék után. Csobbanunk egyet Saint-Tropez-ban. Jó reggelt!
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 26-án, azon a napon, amelyen 1974-ben az első kereskedelmi felhasználású vonalkódot lecsippantották az Amerikai Egyesült Államokban. De hogy mi mindenről híres még június 26-a, kiderül egy kicsit később. Addig is a Backstreet Boys, nem sokára a New Level Empire és a Groove House, most pedig Ja Rule és Ashanti jön. Always on time a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rákapcsol a forróság, 32-38 fok közötti lesz a mai nap, de a hétvégén a 40 fok sem lesz kizárt a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Részletek a hírekben, aztán a KLF jön és a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még jobban rekapcsol a forróság, a perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. A Színvapatak kedden délután változott narancssárga színűvé, az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő emberen segítsenek. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, valamint a közlekedési, a gazdasági és a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rébfülöpön idéglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami négy paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége. Bodajk közössége ezúttal is azok előtt tisztel

0: Mint kiderült, a balesetben egy 50 év körüli és egy 40 év körüli férfi könnyebben megsérült, míg egy 30 év körüli férfit további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba a mentők. A súlyosabb eset Fülén történt szerda délután. A katasztrófavédelem közlése szerint egy személygépkocsi a hídkorlátot kiszakítva a Kábosztatér kiszáradt mellébb zuhant. Az autóban egyedül utazó sofőrt egy szabadnapos bolgárdi önkormányzati tűzoltó emelte ki a tetejére borult járműből. A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak a kórházba. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-észak-keleti szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

time. They have been to the place where the Moo Moo makes.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 26-án péntek van, János Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1955-ben ezen a napon született Mick Jones, gitáros énekes, a The Clash frontembere. 70 éve a mai napon született Chris Isaak, amerikai zenész, énekes. No, I 1979-ben ezen a napon született Ryan Benjamin Tedder, amerikai énekes dalszerző, a One Republic frontembere, akik tegnap este Budapesten adtak koncertet. És 1993-ban a mai napon született Ariana Grande, amerikai énekesnő, színésznő is. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közműszövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közműszövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. Pusztaszabolcson két autó ütközött össze a Velencei úton még szerdán. Mint kiderült, a balesetben egy 50 év körüli és egy 40 év körüli férfi könnyebben megsérült, még egy 30 év körüli férfi további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba a mentők. A súlyosabb eset Fülén történt szerda délután. A katasztrófa védelem közése szerint egy személygépkocsi a hídkorlátot kiszakítva a Kábosztatér kiszáradt medrébb zuhant. Az autóban egyedül utazó sofőrt egy szabadnapos polgárdi önkormányzati tűzoltó emelte ki a tetejére borult járműből. A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak a kórházba. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat, az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is, kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gumolyfelhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hát a mosoly biztosan nem fog az arcunkra fagyni, minden esetre Shanice szereti, akárhogy is legyen. I Love Your Smile mindjárt ő jön, előtte még Roy és Ádám, most pedig Amy Winehouse és a Tears Dry on the Lawn. 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, június 26-án pénteken János Pál napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot. Max M. Levente vagyok, ez a

Best FM, a legjobb zenék. 0620 55 55 155. Ide írta Gábor. M5 Budapest felé, Lajos Mizsénél a leállóságban egy kigyulladt autó, a nézelődők miatt lassítani kell, de dugó nincs. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben, most pedig a Daxos és a Barbra Streisand folytatja a péntek reggelt itt a Besten. Barbra Streisand.

Best FM, ha a legjobb zenék. Az a rossz hír, hogy a hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, és hogy napról napra nagyobb lesz a forróság. Úgyhogy hát, ha lehet ilyet mondani, örüljünk a mai 35 foknak, mert vasárnap 40 is lehet akár. Még több info és részletek a hírekben, aztán egy kis 90-es évek hangulat, Dimples D-vel. Mindjárt 8:30, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még jobban rákapcsol a forróság, a perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóczántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mongán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. A Színvapatak kedden délután változott narancssárga színűvé, az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő emberen segítsenek. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, valamint a közlekedési, a gazdasági és a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői ára éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami négy paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koi László közölte. A termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program is.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák. Ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége, ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. Pusztaszabolcson két autó ütközött össze a Velencei úton még szerdán. Mint kiderült, a balesetben egy 50 év körüli és egy 40 év körüli férfi könnyebben megsérült, míg egy 30 év körüli férfi további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba a mentők. A súlyosabb eset Fülén történt szerda délután. A katasztrófavédelem közlése szerint egy személygépkocsi a hídkorlátot kiszakítva a Káposztatér kiszáradt mellébb zuhant. Az autóban egyedül utazó sofőrt egy szabadnapos polgárdi önkormányzati tűzoltó emelte ki a tetejére borult járműből. A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak a kórházba. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatást.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pokoli, sivatagi, perzselő, kínzó, fullasztó, rekkenő, égető, csak pár jelző a vasárnapi 40 fokra. Mert hogy még nincs vége, sőt, az elején vagyunk a hőhullámnak, napról napra nagyobb lesz a forróság, és még egy jelző, bizarr. Na de mennyire bizarr már ez 40 fok, meg 41? Az OMC How Bizarr című dalával megy tovább a péntek reggel. Már ma is 35 fok lesz. Jó hűsölést, vigyázzon magára mindenki.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson az M1-es felé Török Bálintnál. Kisebb torlódásra kell készülni a környéken. Köszönjük szépen az infót, és még több friss információval jönnek a legfrissebb hírek. 9 után pedig folytatjuk a legjobb zenékkel. Jön majd a Fats & Small! És a VIP is.
2: Keresem a lány az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támogatom.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovas Sport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat, az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége. Ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péter név vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Fókuszban még mindig, bár nem szóban, zenében a hőmérséklet. Sean Paul indítja az órát, Temperature, aztán nem sokára a Maroon 5, a The Rasmus és a Yolanda Be Cool is itt lesz. Jó reggelt, 4 perc elmúlt 9, június 26-a a mai dátum, péntek van, sok boldogságot a Jánosoknak, a Páloknak és a szülinaposoknak is. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: nem kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír. Árukba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után. 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, és már az M0-ás M5-ösre felhajtó ága és az előtte lévő szakasz is feltorlódott. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. A White Town és a Your Woman folytatja a péntek reggelt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szerencsések, akik vízparton töltik a forró napokat. Bár ott sem árt figyelni, hiszen extrém erős az UV-sugárzás. Ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet, akár 10-15 perc napon tartózkodás után is. Egyébként a legmagasabb szintű veszélyjelzés lép életbe. Szombattól harmadfokú figyelmeztetés lesz a hőség miatt. A kánikula és a csapadékhiány miatt pedig egy szikra is elég ahhoz, hogy hatalmas területek váljanak a tűz martalékává, így országszerte tilos tüzet gyújtani. Aki pedig az év legkésőbbi naplementéjét egy fürdőzéssel ünnepelné ma, az örülhet, hiszen a Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó, illetve a Fertő tó hőfoka is azonos, 26 Celsius fok. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, egy perccel 3:45 előtt egy zenélőképes lap jön Sarah Connortól, From Sarah With Love, a Best FM-en.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfőn teli hold lesz, és amikor néha felnézek a holdra, egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy emberek nemrég újból ott jártak, megkerülték és visszajöttek. To the Moon and Back, a holdig és vissza, a Savage Garden slágere is szól majd 10 után, és a Hooligans is eljátsza az eljátszott gyémántot. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még jobban rákapcsol a forróság, a perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be egy kutatásban az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg az vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítmény értékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Több erős földrengés is történt világszerte. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről lehet tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-os erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében pedig egy 3,6-tizedes rengést észleltek. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rébfülöpön idéglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mongán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. A Színvapatak kedden délután változott narancssárga színűvé, az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Kói László közölte. A termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program is.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák. Ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovasport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat, az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége, ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

FM, a legjobb zenék. Az olyan humanoid robotok, mint amilyenek a 2004-es Will Smith főszereplésével készült hollywoodi Én a robot című filmben szerepeltek, már nem csak fantázia, hanem valóság. A BMW idén nyáron kísérleti projektet indít humanoid robotokkal Lipcsei üzemében. A svájci Hexagon Robotics által fejlesztett mesterséges intelligencia alapú robotok monoton és megterhelő feladatok elvégzésére szolgálnak, ezáltal forradalmasítva az autógyártást. További nagy előnyük, hogy nem kérnek fizetést, nem lesznek betegek, és nem akarnak szabadságra menni. Egy másik Will Smith film betétdallal jöjjön az emlegetett hollywoodi sztár, Wild Wild West a Westen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I keep on falling.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Korábban árokba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé Ócsánál. Az M5-ösön az M0-ás csomópontig 6 km, aztán további 4 az M0-áson a dugó hossza, méghozzá az M3-os felé vezető oldalon. Ugye már az M0-ásra is kihat ez a baleset. Jó utat, aki tud, időben hajtson le és az 5-ös főúton kerüljön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra segített a gumiabroncsgyár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb jelentős támogatással segítette a dunaújvárosi egészségügyi ellátást a Hankok. A vállalat képviselői két nagyértékű orvostechnikai eszközt adtak át a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának. Az adománynak köszönhetően egy korszerű kékfényterápiás készülék és egy sárgaságmérő segíti a jövőben az újszülöttek ellátását. Az osztályvezető főorvos dr. Bartók Miklós tájékoztatása szerint a kékfényterápiás eszköz hatékony segítséget nyújt az újszülöttkori sárgaság kezelésében, miközben a kisbabák a lehető legnagyobb kényelemben részesülhetnek. A modern sárgaságmérő készülék pedig lehetővé teszi a bilirubin szint gyors és fájdalommentes ellenőrzését, csökkentve ezzel a szükséges vérvételek számát. Az átadáson a kórház vezetése köszönetet mondott a vállalatnak, nem csak az új eszközökért, hanem a Pantheon Hankok szűrőnap támogatásáért is, írja oldalán a Duna Online. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Holnap alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná napot. Ebből kifolyólag a csapadék nem érkezik meg. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Rendkívüli hőség jön a hétvégén. Friss víz jutott a bodrogmenti holtágakba. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és a hajléktalan emberekre. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön az extrém időjárás miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Újra él a V4 védelmi miniszteri együttműködés, számolt be a honvédelmi miniszter. A visegrádi országok védelmi tárca vezetői Budapesten találkoztak. Ruszin Szendi Romulus közölte az egyeztetésen a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban abban is megállapodtak, hogy esetleges tűzszünet és béke után is közös érdek mentén foglalkoznak a V4 térség biztonságával. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalóci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, konferencia hívással sikerült megtalálni, közölte a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet és térképet sem vitt magával, ráadásul senkinek nem mondta, hogy pontosan merre fog kirándulni. A bajba jutottal a TEK munkatársa tartotta a kapcsolatot telefonon, ebbe a hívásba kapcsolódtak be a szolgálat komoly helyismerettel rendelkező kollégái. Kvaddal mentek a helyszínre, így sikerült megtalálni az eltévedt turistát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A hip-hop rajongók számára az év egyik legizgalmasabb zenei csemegéje körvonalazódik. Negyed század után ismét együtt dolgozik Jay-Z és Eminem a közös munka gyümölcsének megérkezéséig. Utóbbi The Real Slim Shady című dalával indítom ha délelőtt utolsó óráját. Hello, 4 perc elmúlt 11, Max M. Levente vagyok.

0: Last FM, a legjobb zenék. A brit énekesnő Gabriel 93-as debütáló slágere érkezik, amely vezette az angol slágerlistát, és máig az énekesnő legismertebb dala. Érdekesség, hogy a dalt a zeneiparba való bekerülés körüli frusztrációja ihlette, a dalszöveget pedig egy naplójából írt át. Ez a Dreams, az álmok. Igen, valóra válnak.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Röszketelék korában egy kamion úcsánál lesodródott az útról. A baleseti helyszínen és véget ért, a 27-es kilométertől az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van, de aki nem szeretne egy percet sem araszolni, az még mindig jobban jár, ha az 5-ös főutat választja egy darabon. És hát ki az, aki a hőségben, a kánikulában szeret araszolni, de sajnos néha megtörténik a baj. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban ivóvíz mindenképpen, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Gondolok itt a klíma nélküli autósokra főleg, bár manapság már egyre kevesebb van belőlük, azért még pokoli egy ilyen autóban araszolni a 35 fokban. Kitartást mára és a következő napokhoz, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elsőként egy mesével az elengedésről és az elengedés tanulásáról. Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go, és fontos lesz elengednünk például vasárnap a szabadtéri programokat. 40-41 fok is lehet akár a legmelegebb pillanatban, a legmelegebb helyen, szóval tényleg csak az vállaljon be ilyesmit, aki biztos magában. Jó hétvégét, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Megjött Majoros Rita, Heinz Gábor Biga dalát már ő fogja elindítani a legfrissebb hírek után. Találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Max M. Levente vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. Újabb jelentős támogatással segítette a dunaújvárosi egészségügyi ellátást a Hankok. A vállalat képviselői két nagyértékű orvostechnikai eszközt adtak át a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának. Az adománynak köszönhetően egy korszerű kékfényterápiás készülék és egy sárgaságmérő segíti a jövőben az újszülöttek ellátását. Az osztályvezető főorvos dr. Bartók Miklós tájékoztatása szerint a kékfényterápiás eszköz hatékony segítséget nyújt az újszülöttkori sárgaság kezelésében, miközben a kisbabák a lehető legnagyobb kényelemben részesülhetnek. A modern sárgaságmérő készülék pedig lehetővé teszi a bilirubin szint gyors és fájdalommentes ellenőrzését, csökkentve ezzel a szükséges vérvételek számát. Az átadáson a kórház vezetése köszönetet mondott a vállalatnak, nem csak az új eszközökért, hanem a Pantheon Hankok szűrőnap támogatásáért is, írja oldalán a Duna Online. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat. Az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is, kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fortkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Hőkupola okozza a rendkívüli forróságot. Friss születési és halálozási adatokat közölt a KSH, venezuelai földrengés, tovább nőtt az áldozatok száma. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
5: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
4: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mostani másodfok után. A több napig tartó extrém meleg olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A születések, a halálozások és a házasságkötések száma is csökkent éves viszonylatban májusban. A KSH friss adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született Magyarországon, ez majdnem 1,5%-kal kevesebb a tavaly májusinál. A halálozások száma pedig meghaladta a 9600-at, ami több mint 4%-os csökkenés. Májusban mintegy 5200 pár házasodott össze, itt 6,5%-os a visszaesés. Az év első 5 hónapjában egyébként a természetes fogyás mértéke csökkent. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. A legfrissebb jelentések szerint több mint 230-an vesztették életüket a természeti katasztrófában, és legalább 4000-en megsérültek. Szerdán két erős földmozgás rázta meg a dél-amerikai országot, először egy 7,2-es, majd egy 7,5-es erősségű rengés pusztított. A térségbe a világ minden részéből érkeztek mentő alakulatok. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A hétvég előtti pár órát még azért töltsék velem, vagy mielőtt elindítanák a hétvégét, töltsék velem, és hangolódjunk együtt mondjuk Dario G-vel, de itt lesz Bob Sinclair is hamarosan, előtte még Heinz Gábor bigganyítja az órát, jön a Learning to Let Go.
0: Best FM.

Yeah.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses és egy picit enyhülősebbet, bár ahogy elnéztem a hétvégi időjárást, még melegebb lesz, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és tudom, hogy ilyen okoskodásnak tűnik, de nem lehet elégszer azt hangsúlyozni, hogy napvédő, napszemüveg, szalmakalap, megfelelő mennyiségű folyadék mindig legyen nálunk, hogyha elindulunk, és senkit semmit ne hagyjunk az autóban, még letekert ablaknál sem, mert nagyon-nagyon veszélyes, úgyhogy nagyon figyelj erre ma is, a hétvégén is, akár vízparton vannak, akkor is óvatosak legyenek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Ha pedig valakinek hűsítő tippjei vannak, ma is várom a 0620 55 55 155-re, de ide várom majd a közlekedési információkat is, és hogyha válaszolnának a napkérdésére, akkor is ide írjanak. Mellé pedig a Jamiroquai dalát hozom, jön a Kent Heat, vagy éppen Berecki Zoltán is a hangokba zárva, de most még Dario G-vel megy tovább a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki az erős tranzit forgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot itt egyaránt, valamint a Budapest felé Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik a forgalmat, úgyhogy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy az M1-es elesett. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartalma is módosult. 6.-28-án vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz csak érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egész délután itt vagyok, hozom én is őket, ahogy megkapom. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hány szerelmet bír még el a rakpart? Hát erről szólt a rakpartdal a Well Hello-tól, de megyek is tovább, mert mindjárt egy óra van, még pár percünk a hírekig, aztán érkezik majd Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra segített a gumiabroncsgyár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb jelentős támogatással segítette a dunaújvárosi egészségügyi ellátást a Hankok. A vállalat képviselői két nagyértékű orvostechnikai eszközt adtak át a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának. Az adománynak köszönhetően egy korszerű kékfényterápiás készülék és egy sárgaságmérő segíti a jövőben az újszülöttek ellátását. Az osztályvezető főorvos dr. Bartók Miklós tájékoztatása szerint a kékfényterápiás eszköz hatékony segítséget nyújt az újszülöttkori sárgaság kezelésében, miközben a kisbabák a lehető legnagyobb kényelemben részesülhetnek. A modern sárgaságmérő készülék pedig lehetővé teszi a bilirubin szint gyors és fájdalommentes ellenőrzését, csökkentve ezzel a szükséges vérvételek számát. Az átadáson a kórház vezetése köszönetet mondott a vállalatnak, nem csak az új eszközökért, hanem a Pantheon Hankok szűrőnap támogatásáért is, írja oldalán a Duna Online. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csapvízzel végezzék. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forróság a 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gumolyfelhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi észak-keleti szél.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket. Többet vonulnak a mentők a hőség miatt, halálos áldozatokat követelt a kánikula Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatot, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
3: 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalúci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Tombol a hőség Európában, Spanyolországban már több mint 200 haláleset köthető a rendkívüli időjáráshoz. Párizsban a hőség miatt elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket, a francia fővárosban már harmadik napja 40 fok fölött alakulnak a maximumok. Nálunk is fokozódik a hőség, mondom az időjárás részleteit. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, 1 óra múlt 4 perccel, kellemes napot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ki kezdte már meg a hétvégét egyébként? Remélem már úton vannak például a Balatonra. Csak óvatosan az M7-esen, ma is elég nagy a forgalom. Vigyázzunk egymásra, hozom hamarosan a közlekedési információkat, de előtte Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake nyit. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma mozizunk egy kicsit, jobban mondva filmezünk, mert hogy arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a film, amit a legtöbbször látott. Többször felvetült már a kérdés, úgyhogy gondoltam, a fel is teszem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ki melyik filmet látta már a legtöbbször, és egyébként miért pont azt a filmet látta? Mennyire kedvenc, miért a kedvenc? Jöhetnek akár a magyarázatok is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom a válaszokat, mellé pedig egy kis Black Machine. How G a Best FM-en. Szép hétvégét!

0: fennakadásra számítani, de azt írja MS-en, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban is, úgyhogy ott is fennakadás van, méghozzá a Városmajor utca és a Pasaréti út közötti szakaszon. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még az üzenetek. És ide ír Csaba is, hogy a Tököli úton is baleset történt, a Császár András utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Illetve az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autó csomópontja után a korábban árokba borult kamion műszaki mentése éppen folyik. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás pedig már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a London, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz. Viszont aki 2 után elindul hazafelé a munkából, arra készüljön, hogy borzasztóan meleg van kint, úgyhogy semmiképp ne lépjenek ki anélkül, hogy egy szalmakalapot vagy legalábbis bármilyen fejfedőt feltennének. Egy napszemüvegre is szükség lesz, és azt hiszem fényvédőre is. Na meg egy palack víz mindenképpen legyen önöknél. Nagyon-nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a melegben, és hát erre kell számítani a hétvégén is. Én azért csodás hétvégét kívánok önöknek, akik már most így munka után elkezdik a hétvégét, mondjuk Alexandra Burke dalával. A hírek után jön a Bad Boys. És itt lesz a jetlag is, és az égen át.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újra segített a gumiabroncs gyár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb jelentős támogatással segítette a dunaújvárosi egészségügyi ellátást a Hankok. A vállalat képviselői két nagyértékű orvostechnikai eszközt adtak át a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának. Az adománynak köszönhetően egy korszerű kékfényterápiás készülék és egy sárgaságmérő segíti a jövőben az újszülöttek ellátását. Az osztályvezető főorvos dr. Bartók Miklós tájékoztatása szerint a kékfényterápiás eszköz hatékony segítséget nyújt az újszülöttkori sárgaság kezelésében, miközben a kisbabák a lehető legnagyobb kényelemben részesülhetnek. A modern sárgaságmérő készülék pedig lehetővé teszi a bilirubin szint gyors és fájdalommentes ellenőrzését, csökkentve ezzel a szükséges vérvételek számát. Az átadáson a kórház vezetése köszönetet mondott a vállalatnak, nem csak az új eszközökért, hanem a Pantheon Hankok szűrőnap támogatásáért is. Írja oldalán a Duna Online. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége. Ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni fort kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Hőség életbe lép a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fajdalatot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, végül konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzám, és biztonságban kivezették az erdőből. Holnap zavartal a nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után 5 perccel is csupán nagy kedvenc, és már hangolódás a hétvégére itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Mindjárt érkezik Sean Paul és a Bubi Barnin. Jön majd Coolio is a Zuhattal, na meg Ricky Martin és Meja is egy kis romantikával. Ez lesz a Private Emotion. Alexandra Burke indítja az órát. Bad Boys Floridával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik filmet látta a legtöbbször, és miért pont azt. Kati a Dirty Dancing, méghozzá első részét. 10 éves koromban beleszerettem, és azóta is minden nyáron megnézem legalább 5-ször. Egyszerűen jó kedvem lesz tőle, és a zenéket is imádom, a táncról nem is beszélve. Gábor írt, a Gyűrűk ura, akire visszatér. Minden alkalommal találok benne valami újat, és a zenéje még mindig libabőrös. Teljesen egyetértek. Pont nemrég az egyik barátnőmmel beszéltük, hogy kellene tartani egy jó kis Gyűrűk ura maratont, hogy megnézni mind a három részt, a bővített verziót, és egy egész napot rászánni. Hú, de imádnám. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek, de írt Eszter is, hogy neki ilyen az Életre valók megunhatatlan nagy kedvenc film. Vele is egyetértek, csupa-csupa jó film ez, azt hiszem újra nézős mindegyik. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek Facebookon is, Instagramon is, ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat és a jó filmeket. Közben pedig Coolio Two Hearts dalával megyünk tovább a 90-es évek közepéről, ami egy romantikus, szinte könnyed nyári slágernek tűnik, legalábbis dallamában, de ennél sokkal-sokkal többről szól. Például a felelőtlenségről, és hogy egy-egy ilyen döntésünk milyen nagy következményekkel járhat. Two Hearts itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elindultak a nyaralni vágyók, vagy legalábbis a hétvégézők a Balatonra az M7-esen a főváros felől, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, úgyhogy valószínűleg hosszabb menetidőre kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autóút csomópontja után a korábbi árokba borult kamion műszaki mentése folyik még. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. A Révai utcában is baleset történt Budapesten, méghozzá a Bajcsi-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Ezt írta Laci, nagyon szépen köszönöm, és a Szilágyi Erzsébet fasorban is, a Pasaréti út és a Városmajor utca közötti szakaszon. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovas Sport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat. Az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani. Olvasható a közleményben. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Fejér vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Holnap alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag a csapadék nem érkezik meg. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt van már a péntek délutánunk kellős közepe, és tegnap megígértem késő délután, hogy ma is jelentkezem 3 órán keresztül kizárólag jó zenékkel, a kedvencekkel, hazai és külföldi vonalról dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, indítja az órát Beyoncé és Jay-Z, és szól a Bonnie and Clyde című felvételük.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
3: Ready, B? Let's go get 'em.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, Dunai Városi hallgatók, ideértünk elég gyorsan a péntek délután kellős közepéhez. Én Molek Csongor vagyok, és ma is ünnepelhetünk jó páran. Június 26-át írunk már, János Pál, Örs Dávid és Pelágius neve napja van ma. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig. 39. éve egyébként június 26-a kábítószer ellenes világnap. És 85 esztendeje, bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót, ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba. A nap híres szülötteinek listájából említhetjük például Herman Ottót, természettudóst, ornitológust, néprajzkutatót, régészt, politikust, polihisztort, 191 éve látott napvilágot június 26-án, és 99 éve látott napvilágot Liska Dénes, író, dramaturg, televíziós szerkesztő. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, most Ellie slágerét játszom eredetiben, ez a Two Times.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat a közlekedőknek, akik vezetnek éppen így péntek délután közepén is, kedves autósok. Kátyúzási munkák miatt útszűkület érvényben lehet ma is az 52-13-ason Szabadszállásszal Szentmártonnal összekötő úton, a 0-as és a 25-ös kilométer között. Aztán az 51-esen végeznek közműépítési munkálatokat, még jó pár héten keresztül Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás-Odrendű főúton a 71-es kilométernél, július végén várható majd némi változás. És az Újsolti bekötő úton az 52-124-esen is hasonló a helyzet, itt is aktuális a közműépítési munkálat a 0-as kilométernél. Ha van egyéb hasonló infójuk utakkal, közlekedéssel kapcsolatban, akkor kérem jelezzék, hogy tudjunk segíteni a többieknek minél gyorsabban. 30-as 74-74-777 ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Most Tupac egyik örök slágerét meghallgatjuk, ez a California Love című felvétel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en garantált a jó hangulat a folytatásban, és együtt töltünk még két órát a péntekből, úgyhogy remélem csatlakoznak még hozzánk jó páron. Dunai Vers és a környék, szeretettel köszöntöm az új hallgatókat is. A nevem Molek Csongor, és egy mojo slágerrel kezdünk mindjárt, meghallgatjuk a Chillin című dalt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Még jobban rákapcsol a forróság, a perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Csökkent az étkezési búza termelőjára, a tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint kicsi alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjára éves összevetésben vegyesen alakultak, a legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koi László közölte. A termelés az első négy hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékekkel, azaz 75%-os volt. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítmény értékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Több erős földrengés is történt világszerte, Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről lehet tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak, Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-os erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa, többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében pedig egy 3,6-tizedes rengést észleltek. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában, Dél-Angliában 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérséklet ebben a hónapban 1976. június 28-án volt, Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és az északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Újabb közös órát indítunk be együtt itt a 93.1 Best FM-en, a hallgatókkal közösen, Dunai Veres és a térség. Hát üdv mindenkinek, és tartalmas pénteket kívánok, tervezgeti gondolom már a hétvégi programokat. A mikrofonnál Molek Csongor egészen este 6 óráig, és indítja a felvonást most a Mojo. Szól a Chillin című dal.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Hit Dunói városban és a környékünkön. Üdv a hallgatóknak, és tartalmas pénteket kívánok. A nevem Molek Csongor, holnap már hétvége, és derült vagy maximum gyengén felhős időjárás várható holnap szombaton, egyébként inkább a napsütés játssza a főszerepet. Azt mondják a hozzáértők, hogy csapadékra nem nagyon kell számítani, még a szélmozgás is gyenge mérsékelt marad, de meleg lesz. 32-38 fok körül tombol majd a kánikula, és reggel is kapjuk a 17-22 fokos értékeket. Nagyon fontos a folyadékbevitel, kedves hallgatók, ügyeljenek erre. Egész évben egyébként, de nyáron különösen, és továbbra is a vizet, ásványvizet részesítsék előnyben, kerüljék inkább a cukros, alkoholos, koffeines italokat, ezt ajánlják a szakemberek. És nézzünk pollenterhelést, bár nincs új infó még mindig, kedves allergiás hallgatók, csalánfélék, pázsitfőfélék pollen szintje maradt a közepes tartományban, tüneteket okozó szinten. Most Dido és Eminem nagyslágerit játszom. A felvétel címe Stan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: Best FM. Egy hálás szív.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók itt a környéken is észrevettük ezen a héten, hogy egyre melegebb az idő, főleg a délutáni órákban. Sőt, inkább délelőtt 11 és délután 4 óra között. Igen, fokozódik a hőség. Tartósan 30 fok fölött alakulhat a hőmérséklet a folytatásban is. Ezért különösen fontos, hogy mindenki odafigyeljen saját és környezete egészségére. A nagy melegben érdemes kihasználni a város hűsölési lehetőségeit. Várja a frissülni vágyókat, az élményfürdő, a szalkiszigeti szabadstrand, emellett pedig a Városháza téren és a március 15-e téren a Kressz Park mellett működő párakapuk is segítenek enyhíteni a hőséget. Fogyasszon mindenki naponta több liter folyadékot, elsősorban vizet vagy ásványvizet, erről beszélünk mi is itt a Besten minden egyes nap. A déli, kora délutáni órákban lehetőleg tartózkodjanak árnyékos, hűvös helyen, viseljenek világos színű könnyű ruházatot, sapkát vagy kalapot, és kerüljék a hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzást. Akad még bőven tipp és tanács a dunaiváros.com hírportálon. Énekel most Gloria Estefan, és szól tőle a Turn the Beat Around.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, szép délután, sőt a legszebbet mindenkinek, főleg péntekre, kedves Dunai Városi hallgatók, együtt töltünk még 60 percet, pont a következő órát. A mikrofonnál Molek Csongor és Mikával kezdünk, a felvétel pedig ismerős lesz, a címe Grace Kelly.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Még jobban rekapcsol a forróság, a perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami négy paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb eset az enyhébb hőmérséklethez szokott. Kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő emberen segítsenek. Több erős földrengés is történt világszerte. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről lehet tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-os erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében pedig egy 3,6-tizedes rengést észleltek. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koi László közölte. A termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és az északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 38 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. A szervezők és a Fejér Vármegyei Lovas Sport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtó verseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtó verseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat az új időpont kijelölésében, igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor bár most is hatással lehet. Csökkent az étkezési búza termelőjára, a tavalyi év azonos időszakához képest Fejér vármegyében is. 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kicsi alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gumolyfelhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még a 93 egy Best FM-en. Üdv mindenkinek, és sokan úton vannak, tudom, kedves dunói városi autósok. Mindjárt jelentkezem közlekedési infókkal, csak kicsit alapozunk még a jó zenékkel. Az én nevem Molek Csongor, és indítja az utcsó közös felvonásunkat így pénteken. Mika, tőle szól a Grace Kelly.
0: 93 egy Best FM. A legjobb zenék.

0: van a szív. Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en. Üdv mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók! Én Molek Csongor vagyok, és ahogy ígértem pár perccel ezelőtt, közlekedési infókkal mindenféleképpen jelentkezem, mivel kell fennakadásra készülni ma is, például az Újsolti bekötő úton a közműépítési munkálatok miatt, a 0-as kilométerről van szó. Aztán az 52.03-ason is útszűkület van érvényben, Kiskunlacháza Izsák összekötő úton a 40-es 60-as kilométer között, és ugrunk egyet, a Kulcsi bekötő úton is végzik még az útépítési munkálatokat a 0-as 1-es kilométernél. Ha van egyéb infójuk, akkor kérem mondják el, 30-as 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Lily Allentől szól most egy nagy sláger, a Smile című felvétel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, fókuszban a kék hírek most. A dunaújvárosi járási ügyészség indítványai alapján a nyomozási bíró elrendelte annak a három személynek a letartóztatását, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószerrel kereskedtek. A letartóztatás

hírét dr. Gácser Zsuzsanna Ágnes járási ügyész, a megyei ügyészség helyettes sajtószóvivője erősítette meg, és kiderül az összegzéséből, hogy a nyomozás jelenlegi adatai szerint a három gyanúsított tavaly nyár óta az elfogásukig rendszeresen kábítószernek minősülő anyagot szerzett meg, illetve értékesített jellemzően Dunai városban és a környező településeken. A nyomozóhatóság június 16-án, tehát múlt kedden vette őrizetbe a gyanúsítottakat, az ügyészség pedig kezdeményezte letartóztatásukat, mivel fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bűncselekményt tovább folytatnák. A rendőrségi közleményre alapozó teljes történetet megtalálják a dunaiveres.com hírportálon. Most pedig Timbaland zenél nekünk, és ez a sláger is egy örök darab, a címe The Way I Are.

93.1 West FM, a legjobb zenék Dunai városban is a környékünkön. Maradunk hazai pályán, ami a zenéket illeti, és egy legendás rock csapat következik, nem más, mint a Tankcsapda. A mai búcsúdalom hozzájuk köthető. A felvétel címe Estem megjelent Isten. Ezzel köszönöm meg a figyelmet péntekre, főleg az előző 3 órára Dunai városi hallgatók, és tudják, hétvégén is jelentkezem. Maradjanak a Best FM-en bátran a folytatásban, holnap délután 3-tól pedig hozom a jó zenéket. Molek Csongort hallották, minden jót! Ámon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csak vízzel végezzék. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége. Ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. Pusztaszabolcson 2 autó ütközött össze a Velencei úton még szerdán. Mint kiderült, a balesetben egy 50 év körüli és egy 40 év körüli férfi könnyebben megsérült, míg egy 30 év körüli férfi további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba a mentők. A súlyosabb eset Fülén történt szerda délután. A katasztrófavédelem közlése szerint egy személygépkocsi a hídkorlátot kiszakítva a Kábosztra tér kiszáradt medrébe zuhant. Az autóban egyedül utazó sofőrt egy szabadnapos polgárdi önkormányzati tűzoltó emelte ki a tetejére borult járműből. A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak a kórházba. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is, kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Holnap alig lesz felhő az égen, ami eltaparhatná a napot. Ebből kifolyólag a csapadék nem érkezik meg. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungarometer osztályvezetőjét kérdeztük.
5: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
4: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrup elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebben azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt kell.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155-ös.

0: minden este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjét erre az oldalra. Ővé a lemezját a következő 60 percben, még egy órán át Pompés Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Kicsit Extra, a szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra segített a gumiabroncsgyár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb jelentős támogatással segítette a dunaújvárosi egészségügyi ellátást a Hankok. A vállalat képviselői két nagyértékű orvostechnikai eszközt adtak át a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztályának. Az adománynak köszönhetően egy korszerű kékfényterápiás készülék és egy sárgaságmérő segíti a jövőben az újszülöttek ellátását. Az osztályvezető főorvos dr. Bartók Miklós tájékoztatása szerint a kékfényterápiás eszköz hatékony segítséget nyújt az újszülöttkori sárgaság kezelésében, miközben a kisbabák a lehető legnagyobb kényelemben részesülhetnek. A modern sárgaságmérő készülék pedig lehetővé teszi a bilirubin szint gyors és fájdalommentes ellenőrzését, csökkentve ezzel a szükséges vérvételek számát. Az átadáson a kórház vezetése köszönetet mondott a vállalatnak, nem csak az új eszközökért, hanem a Pantheon Hankok szűrőnap támogatásáért is. Írja oldalán a Duna Online. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége. Ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, még jobban rákapcsol a forrósága, 14-21 fokos hajnal után, délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatja meg gomoly felhő, esni sehol sem fog. Mérsékelt, keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
1: Hírek a Best FM-en.
3: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot.
3: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-a kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára, az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Picivel több mint egy hónap, júli 30. És itt lesz élőben az öreg Fóka. Fóka vagy pecsét, ezt nem lehet eldönteni, ugye mind a kettőt jelenti a szíl, hogy ő most melyik vonal, melyik irány, honnan kaphatta ezt a nevet.
6: Ez azért a Fóka az nem annyira barát, vagy kedves.
5: Hát mi is a pecsét, az
6: hát a pecsét az mennyivel jobb? Az ilyen komolyabb, az ilyen komoly, de a Fóka az olyan röhelyes, nem? Egy ilyen embernek, mindegy, hát. Figyelj, Sándor, ha mész esetleg a koncertre.
5: Figyelj, tőlem egyébként Sisakos Kazuárnak is hívhatnák, ha ameddig így énekel, igazából nem érdekel.
6: De azt mondta, hogy ebben nem ő énekel.
5: Tudom, gondoltam már minden AI. Igazából te se vagy itt, meg én sem.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jó pár héttel ezelőtt beszéltünk a Németi Pistivel, és ő is azt mondta, hogy egyre bátrabban veszik elő a mostani lemezlovasok, és a régi klasszikusokat, nem remix formájában. És tényleg aztán nem is tudom, a Joseph Capriati meg a John Summit, amikor most megnyitott az Amnéz, azt láttad te is?
2: Hát nem tudom, melyikre gondolsz konkrétan.
1: Hát az első track, Feel For You, Bob Sinclair, ja, eredetiben.
2: Van, igen.
1: Tehát, hogy így. És én mondtam is a németének, hogy figyelj, ennél rosszabb nyarunk ne legyen, ha megint az lesz, hogy az ilyen filter house-okat, meg az ilyen 2000-es diszkókat kell hallgatni, meg house-okat, mint ez a... mi volt ez az előbb a This Generation Rules the Nation?
2: A Young MC.
1: Young MC, igen. Szóval, hogy te is egyébként ezt tetted észre?
2: Én mondjuk hallom a remixeket is, nagyon sokat nyúlnak hozzá ezekhez. Hát most volt, tudom én, mi volt a na, csak agyonvernek se jut eszembe a címe, de ez sajnos így van, amikor sok dal van az ember fejében. De az a lényeg, hogy ebből a 2000 környéki funky house-okból is nagyon sokat elővettek most újra. És ez tök jó, én nagyon szerettem ezeket. Ez egy jó hangulat.
1: Abszolút.
2: Ez nem ilyen sötét, nem ilyen, ez egy ilyen igazi, vidám, táncos, táncolató, grúvos cucc. Nagyon jó.
1: Abszolút. És visszatérve az Amnéziás bulira, jó, mondjuk angolok voltak, meg voltak már alakulva, de hogy sok telefon nem volt a kézben. És azért ennek is én nagyon örülök, hogy ez a bambán bámulom, meg nyomkodom a Shazamot, hogy majd otthon meglegyen a dalcím, meg az előadó. Könyörgöm.
2: Hova tovább, egy csomó helyen kitiltották a mobiltelefonokat.
1: Nagyon jól tették. Nagyon jól tették. Aztán a Carcox-nak valamelyik rezidenciája? Bizony, igen, ott megint az volt, hogy nem kötelező, de azért finoman ott van egy ilyen cetli így a bejáratnál, hogy létszé.
2: Figyelj!
1: Érd meg a pillanatot. Nem. Igen, nem állsz, tényleg. Adom, tök jó. Menj, haladjunk ebbe az irányba. Én ezt nagyon, nagyon

0: ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Hát nekünk még mindig a levegőben lóg, hogy esetleg vasárnap megnézzük őt Berlinben.
2: Tényleg?
1: Na. Hát valamit muszáj, mert a Fatboys Team Brighton Beach... Szombaton valószínűleg. Igen, mert a Fatboys Team Brighton Beach-ről végül lemaradunk, de valamit kell idén nyáron. Úgyhogy nagyon remélem, azért bele-bele nem bírom, nem bírtam magam, ha belenézegetem az a YouTube-on az ilyen telefonos felvételekbe. Atya úristen. Atya úristen.
2: Szóval, hogy... ha mész, azért te is csinálj meg egy párat, jó? Tehát...
1: Ja, nyilván, természetesen.
2: Most, hogy megbeszéltük, hogy tiltsuk ki a telefonokat a bulikon.
1: Igen, pont ezt akartam, hogy ez az egy, még egy esetben elő lehet venni egyébként a telefonokat, hogyha valaki nem csak 6 és 8 óra között szeretne mixeket hallgatni, hanem mondjuk máskor, egy 7-kor, nem én, ne? És van mondjuk akár Mixcloud applikáció telefonján, vagy csak úgy simán böngészőből megnyitja a Mixcloudot, akkor az összes Night Shift lemezlovas több-kevesebb mixét, tehát attól fog ki, milyen sűrűn tölti oda föl, de szóval, hogy rengeteg Mixcloud, vagy rengeteg mixet a Mixcloudon vissza lehet hallgatni. Igen. A te esetedben ez roppant egyszerű.
2: Így van, DJ Effendi. És egyébként nem csak Mixcloudon, hanem nagyjából az összes social media

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Ezt vágod, ugye? Hogy a van a Daft Punknak a Teachers című dala.
2: Igen.
1: Amiben aztán az a legelső volt a Homework című albumuk. Ott semmi más, nem szokták ugye túl bonyolítani ezért a dalszöveget a robotok. Csak felsorolják azokat az előadókat, producereket, DJ-ket, akik így a legnagyobb hatással voltak rájuk. Az első a Paul Johnson.
2: Hát és sokaknak.
1: Ilyen. És sokaknak, igen. És aztán a Paul Johnson mondta, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés. Ő már sajnos ugye nincs. Egy eléggé hányattatott élete volt, tehát ő már az utolsó igen. évben már amputált lábbal tolókocsiba, de ment, nyomta a bulikat, szóval elképesztő bélni akarás, meg ez az egész house széna őt annyira éltette, ameddig csak lehet. Szóval, hogy mondta, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés, nem is lehet, hogy a Daft Punk őt, mint példaképet említi. Úgyhogy, és a franciák is azt mondták, hogy figyelj, lehet, hogy a Paul Johnson nincs, akkor mi sem vagyunk. Tehát akkor nem kapunk rá erre az ízére, amit úgy hívnak, hogy house.
2: Igen.
1: Úgyhogy azért na.
2: És ugye nálunk is nagyjából mindenki a Get Down-t ismeri.
1: Igen.
2: Azért ennél érdemes mélyebben beletúrni a munkásságába, ha van valakinek ehhez éppen kedve és affinitása, mert vannak ott még jó dalok.
1: Bizony. Na viszont, ha valakinek meg van kedve és affinitása jövő szerdán is ide kapcsolni, akkor tök jó, mert pont jövő szerdán is majd eljön. 7-8 között pop és rádiós lágerekkel. A mai nácsiftást, tehát nagyon szépen köszönjük. Hétvégén valamerre?
2: Morbár, hát akár még.
1: Jó van akkor. Hát akkor fikém. Jó bulit, jó hétvégét, jövő szerdán várunk.
2: Újszak.
1: Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségviasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi meleg rekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az év fagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta el rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már évek óta dolgoznak már Madonna életrajzi filmjén, most úgy néz ki, hogy megrekedt a történet. Madonna ugyanis azt állítja, hogy az ő hatalmas ívű életrajzához a hatalmas büdzsé dukál, a Universal pedig annyira nem szeretne a zsebében nyúlni, úgyhogy egyelőre film nem lesz, viszont Mi Against the Music lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift a

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

rendezte fel a legjobb zenék. Több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész káros útjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello!

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Irány a város, Go to the City, szerintem Magyarországon ezt csak egyedül George Michael fogja mondani az óra első dalában. Akinek van egy kis esze meg lehetősége, az már elment a városból, vagy holnap korán reggel induljon el, lehetőleg valahova vízpart mellén. George Michaelon kívül ebben az órában jön még az Outkast, a Pussycat Dolls és Fatboy Slim is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Like no other. Flawless.

FM a legjobb zenét szerez, néha színészkedik is, de azért szerintem mind a mai napig őt még leginkább úgy ismerik, mint az IMF dobosát. Ma ünnepli születésnapját Mark DeCloat, jön az IMF és az Unbelievable itt a

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

Best of a legemzenék, Fatboyzt nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kis lemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pest Erzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4-en megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezdés akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Olaszország, Ausztrália és persze az angolok. A következő órában mindenki eldönteti saját maga, hogy szerinte az ezredforduló környékén kik csinálták a jó klubzenét. Ausztráliából jön majd a Madison Avenue a Don't Call Me Baby-vel, Olaszországból itt lesz a House of Glass, az angoloktól pedig majd a Soul Searcher érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, naponta egy vagy két fok emelkedés, most már napok óta ez a tendencia, és még a következő napokban is gyakorlatilag ez fog történni az időjárással. Ma 36 fokot lehetett mérni az ország legtöbb részén, holnap ez már 37 vagy 38 fok lesz, és nincs is megállás egészen hétfőig és a 40 fokig. Soul Searcher, Feel in Love, ezzel megyünk tovább itt a Best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezred fordulón a Bob Marley kultuszt újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszinték akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM, a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész...

Best of a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stoppin' Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Igazi klubklasszikusok a mai utolsó 60 percben, mert hát hogyan is zárhatnánk egy pénteket, és hogyan is indíthatnánk egy hétvégét. Faithless Insomnia, Mooney Dove, Jennifer Lopez, Play, Sophia Alice Baxter, Get Over You, és persze Everything But The Girl Missing. Ezt ajánlom a mai utolsó órára itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Best

idén lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Bestem.

Best of a legjobb zenék, és ha már nyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bend It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mondial Tuba.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy irány arccal a hétvégének, de nem elfelejteni, ezért hétvégén is ugyanúgy jövünk majd Night Shift-tel és 6-8-ig mixel. Szombaton hip-hop és R&B a menü Slim Fit-tel, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németén csatlakozik hozzám. Warren G jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen